Mano, eu tô nem de gym de cavão, me engadei, Macaué. Macaué, e dole, nem gril, atari, nem da, cabra da. A sai, né, da manja, lam, lam, vele, dubai, lê, calma, o maio, colata, rê, lê, mamadebi. Passa de.